kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kaki kuka te, kuku kaki kuka ku. Kikis, kikis, kuku kaki kiriku. Kaka kuka te, kuku kaki kuka ku. Kikis, kikis, kuku kaki kiriku.

kikiriku, kukikis, kikis, kukuka kikiriku, kakuka to, kukuka kikukaku, kukikis, kikis, kukuka kikiriku. Kaka kuka ta, kuka kikuka ku, kukikis, kikis, kukuka kikiriku, kaka kuka ta, kukuka kikiriku.